Fejászófce, mondta a színok, kihen a vészta magoma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, hektófce, kautna mahoma, hát simona, ega nekamona. Egoanma, egi migószia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.

fejasztóci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Négy jóon, négy jóon, négy jóon, egy tóci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Egy vanma, egy imigúszia, egy oma, vaskamtik, vaskamtik, kakke, kamionágon.